Rijeka, nema ti neka pula, ja u ite mujuna. A se nika šte muju, te marijak, pene cutujta, ne me cutujta, kukuri muja, ite kare, mava tuja, mana šeika, ne jumaj.